0: do.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

like a DJ. So listen, party.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Elfelejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség, e-buszok érkezhetnek a fővárosba, górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit-szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: példajú, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a FEON oldalán. Egy átlagos délután változott élet-halál harca a kulcsi édesanya számára, akit a kertjében két darás csípett meg a lapockájánál. Fogalma sem volt róla, hogy allergiás a darás csípésre. Miután rosszul lett, kislányával együtt tárcsázták a 112-t. A mentősök összehangolt munkájának köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát. Veronika elmesélte, hogy a Dunaújvárosi Kórházba vitték megfigyelésre, itt kapott életmentő injekciót. Esete a FEOL oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Reva termékek, az instant levesek és az instant tésztalevesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártyaadatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja Duna Online. Hosszas mérlegelés és nehéz döntés után a szervezők hivatalosan is bejelentették, hogy az idei évre tervezett Ambrózia Fiesta elmarad. A hírt a rajongók nagy csalódottsággal fogadták, hiszen a rendezvény az elmúlt években a térség egyik legszínesebb és leginkább várt kulturális eseményévé nőtte ki magát. A döntés hátterében elsősorban a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezet, valamint a szervezéshez rendelkezésre álló korlátozott anyagi és emberi erőforrások állnak. A szervezőcsapat közleményében hangsúlyozta, nem szerettek volna kompromisszumot kötni a minőség rovására, így a rendezvény törlése bizonyult az egyetlen felelősségteljes lépésnek. Az Ambrózia Fesztivál megújulva tervek szerint 2027-ben tér majd vissza nagy közönség elé, írja Feol. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzata közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Fejér vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett itt Fejér vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébiknek kell jelezni. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják a saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 18-a van szombat, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól induljon a reggel. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem Robbie Williams, meg Avril Lavigne, ugyanis az ő girlfriendjével kezdem meg a mai napot. Rádiózzunk együtt, szép reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls rázott minket fel. Szép reggelt kívánok, ez volt a Spice Up Your Life, és folytatom természetesen az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és hamarosan majd a nap érdekességeivel is jövök, de addig most Mark Ronson és Bruno Mars közösen szól. Ez az Uptown Funk!

0: Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams-el ébredhettünk, ez volt a She's the One. Szép reggelt mindenkinek. Július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebastian Balást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és ezen a napon 1964-ben jelent meg a Beatlesnek a Hard Day's Night című albuma, illetve 70-ben, szintén Britanniában, Londonban, a Hyde Parkban a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet ad, úgyhogy a rock szempontjából ez egy jellegzetes nap. Egy biztos, hogy mi a folytatásban nem rockkal megyünk tovább. Jön egy rövid szünet, aztán jönnek az R&B császárok, szintén Britanniából. Egy fiú csapatról van szó. Ez lesz majd a Blue és a One Love a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet, bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz, meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket, azzal a Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártokat és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztetre, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de eddig elmenekült a hatóságok elől. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint egy mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülőkolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Őrizetbe vettek 2 turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült, További részletek a beruházásról a FEOL oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva termékek, az instant levesek és az instant tészta levesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségével rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zené, Gloria Estefan ébresztett minket, ez volt a Turn a Beat Around, szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy jövök majd a mai nap témáival, hát már mondom is. 7 óra után érkezik egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek. 8 óra után pedig egy kis érdekesség a farmer nadrágon lévő apró kis zsebről jön a valódi története. 9 óra után pedig irány a foci VB, ahol most a Halftime Show fog a sportrovatba bekerülni, mert nem akarok esélyeket latolgatni a döntővel kapcsolatban, hanem inkább azt is elárulom, hogy ki csatlakozott Madonna és Shakira mellé. Még a legjobb zenékkel pedig természetesen egész reggel jövök. Itt lesz még velem a TNT ebben az órában az Évren álmodunkkal, na meg most a Mojo felvétele, ugyanis ezzel folytatjuk az ébredést és a napirítást itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jövök az első témájával a reggelnek, ami nem más lesz, mint az, hogy egy okos nyakörv és a mesterséges intelligencia közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Destiny's Child és a Say My Name már biztos, hogy pörög majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a FEOL oldalán. Egy átlagos délután változott élet-halál harcá a Kulcsi édesanya számára, akit a kertjében két darázs csípett meg a lapockájánál. Fogalma sem volt róla, hogy allergiás a darázs csípésre. Miután rosszul lett, kislányával együtt tárcsázták a 112-t. A mentősök összehangolt munkájának köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát. Veronika elmesélte, hogy a Dunaújvárosi kórházba vitték megfigyelésre, itt kapott életmentő injekciót. Esete a FEOL oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Reva termékek, az instant levesek és az instant tésztalevesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejérvár megyében is. A Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligencia segítségével közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Ezt fogjuk körbejárni ebbe az órába, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt mindenkinek! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 18-a van szombat. Indulunk Nelly Furtádóval.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas hely meghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást hamarosan. Itt lesz például velem Roger Sanchez és az Other Chance. A közvetlen folytatás meg a hírek után majd az OMC-é lesz. Ez lesz a How Bizarre!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint egy mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülőkolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket azzal a Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártokat és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés, ugyanakkor a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztetre, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetése ítélték, de eddig elmenekült a hatóságok elől.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a Feol oldalán. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Roger Sanchez és az Other Chance. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebastian Balást köszönhetem, a névnaposok pedig a Frigyesek. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és a rock történetében nagyon jeles dolgok történtek a mai napon, a múltban. 64-ben a Beatlesnek jelent meg a Hard Day's Night című albuma, 1970-ben pedig a Hyde Parkban, Londonban, tehát maradunk Britanniában, a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet adott. És ha már a britek, akkor jön ennek a nemzetnek a jeles képviselője zenekarként a 90-es évekből. Méghozzá Simply Reddel megyünk tovább, és hamarosan elárulom, hogy a következő órában majd miről fogunk beszélni, de most meghallgatjuk a Stars-t.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogom elhozni, és természetesen a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Akon, a Lollival érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült, további részletek a beruházásról a Feol oldalán. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártyaadatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Reva termékek, az instant levesek és az instant tésztalevesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat, és ebben az órában a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogjuk kicsit körbejárni, meg persze hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A Jamiroquai a kezdés, méghozzá a Little L-lel. Jó ébredést, délig együtt rádiózunk.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi apró pénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást, visszarepülünk a 90-es évek világába, egy hip-hop partira majd CG Louise-zal, ugyanis az R to the A is itt lesz velem hamarosan, viszont most a 90-es évek felejthetetlen slágerei helyett a 2000-esek jönnek. Akonnal megyünk tovább, és Soul a Lonely most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Balatoni nyár a Walmarttól, és Szikora Robi ott volt az oldalukon. Hamarosan jövök majd, hogy a következő órában mit fogunk a sportrovatba hallani, és nem sportolással lesz kapcsolatos, hanem egy kis színes kis hír a foci VB döntőjéről, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő fél órában is. A hírek után majd George Michael-lel megyünk tovább. Ez lesz majd a Too Funky!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint egy mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülőkolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket azzal a Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártokat és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Eltávolítják az aszbesztál szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés, ugyanakkor a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztetre, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetése ítélték, de eddig elmenekült a hatóságok elől.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a FEOL oldalán. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejérvár megyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Rihannával ébredhettünk, ez volt a Pond Replay. Július 18-a van szombaton. Évnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként a kaviár nemzetközi napja van a mai napon, és 1970-ben és 64-ben a rock történelemben hatalmas dolgok történtek. Jöjjön az előbbi, a 70-es évek. A Pink Floyd és a Deep Purple hatalmas nagy ingyenes koncertet ad Londonban, a Hyde Parkban, és 1964 jön most, ahol pedig szintén Britániában járunk, és a Beatlesnél itt a Hard Day's Night című album jelent meg a mai napon, úgyhogy tényleg nem kis dolog, és a briteket egyáltalán nem cseréljük re, hanem a folytatásban jön méghozzá egy brit lemezlemes most az ébredés és a napindítás mellé, mert van még hátra bőven ebből az órából. Jön a Praise You, tehát Fatboy Slimtől most itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportrovat, és most nem a sportról lesz szó, hanem nem akármiről. Hoho, a VB döntő került terítékre, de a Halftime Show-t fogjuk körbejárni, ugyanis Madonna és Shakira és Robbie Williams mellé jött még egy név, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a FEOL oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva termékek, az instant levesek és az instant tészta levesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik verseny ez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rendhagyó a sportrovat, mert hogy minden a foci VB döntője körül folog, és ez teljesen normális, és mi is, de nem a sport szempontjából, és nem az esélylatolgatás szempontjából fogjuk megnézni, hanem a Halftime Show szempontjából. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 18-a van szombat, a legjobb zenéket pedig hozom. Nellyvel indulunk, ez a Ride With Me!
0: Best FM!

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, szinte bombaként robbant az a hír, hogy a foci VB döntőjében először az életben halftime show lesz, mert hogy egyébként Amerika, Kanada és Mexikó rendezi ezt közösen, és hát Amerikában lesz a döntő, úgyhogy emiatt a FIFA bejelentette, hogy tart egy halftime show-t, amiben nem akármilyen sztárok vannak, ez is egy bomba meg a hír volt, hogy jön Madonna és Shakira, és utána azt is lehetett olvasni, hogy érkezik Robbie Williams is, és hát most az újabb fellépő, aki a héten jelentkezett, vagy jelentették be, ő nem más, mint Justin Bieber. Hatalmas megtisztelésnek nevezte a felkérést, kiemelve, hogy a futball és a világbajnokság semmihez sem fogható módon képes egyesíteni az embereket és a szeretetet a világon. Ebben igaza van, és nagyon remélem, hogy a sportban mindenki megtalálja az összetartást és a szeretetet, na meg a zenében is, úgyhogy ezzel itt most be is fejezném ezt a gondolatot, és hát mindenki játszon el azzal, hogy Spanyolországnak vagy Argentinának drukkol, kinek látná a kezében legszívesebben azt a trófeát. Én most a legjobb zenéket hozom inkább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Vanessa, Amorózi, az Absolutely Everybody-val hamarosan, de a folytatás most Ultra Néti, ez a Free, itt a Beste.

Best FM a legjobb zenéka. A 90-es években bulisztunk egy hatalmasat, méghozzá Hanson tesókkal. Ez volt az Mbapp, szép napot, szép reggelt. Nem is tudom, hogy már mit mondjak, így közel 10 órához. Egy biztos, hogy július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A nemzetközi kaviár nap a mai napon van, és a legjobb zenéket pedig az óra végéig még hozom. Itt lesz például velem Tupac és a California Love, a folytatás viszont Lil Kim és Christina Aguilera közöse, ez a Can't Hold Us Down. So.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, és olyan előadók fogják feldobni majd a hangulatot, mint például Gwen Stefani és Akon. Ők a The Sweet Escape-pel érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversenyek, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Holnap sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés, ugyanakkor a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint egy mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülőkolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírul a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket azzal a Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártokat és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a FEOL oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Reva termékek, az instant levesek és az instant tésztalevesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szombat van, méghozzá július 18-a, és a legjobb zenéket hozom, indul a Best hétvége. Olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például az M-Woog, itt lesz velem Gwen Stefani, az óra elsője pedig a Black Eyed Peas-é. A Where is the Love-val indulunk.
0: Best

Rest FM a legjobb zenék, ez volt a Megszakad, méghozzá Horváth Tamástól. Szép napot mindenkinek, nem tudom kinél hogy telik a hétvége, de nagyon remélem, hogy mindenki pihenéssel tölti. Aki esetleg dolgozik, annak kitartást kívánok, aki pedig az utakon megy éppen, annak pedig sok figyelmet. A legjobb zenék mindenkinek, próbálják feldobni a hétvégéjét. Itt lesz velem majd hamarosan a Black Machine a How G-vel, most viszont egy rock balladát hallhatunk a következő 5,5 percben az Aerosmith-től. Ez az Amazing, rádiózunk együtt délig, ez a Best.

0: Last FM a legjobb zenék, ez volt a My Lovin' az M-Walk-tól. Szép napot mindenkinek, július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Vin Dieselt és Sebestyén Balást köszönthetem. A rock történelemben hatalmas nap volt a mai a múltban, 1964-ben ugyanis a Beatlesnek jelent meg az albuma a Hard Day's Night, és 1970-ben pedig a Pink Floyd és a Deep Purple egy közös koncertet adott a Hyde Parkban, Londonban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is itt lesz velem majd Britney, a Give Me More-ral érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 11 óra után folytatom a legjobb zenékkel, dübörög majd a Best hétvége a Backstreet Boys-szal, ugyanis a Get Down-t hozza majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A DFVE három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A DFVE három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. A világbajnokságon Nagy Enikő, Slap Bonlár Anna Mária és Mihók Mandula képviseli majd a DFVE-t és Magyarországot. Az U16-os világbajnokságot július 25 és 31 között rendezik meg a horvátországi Zágrábban, ahol a magyar válogatott a világ legjobb korosztályos csapataival mér összetudását. A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület közösségi bejegyzésében kiemelte, hogy nagy büszkeség, hogy három játékosuk is helyet kapott az utazó keretben, írja Duna Online. Újabb fejlesztéssel bővült Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet, a közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült, további részletek a beruházásról a FEOL oldalán. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati a szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell csapadékra számítani. Kora reggel 14 és 22, délután 28 és 34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Börtön a gyorsulási versenyért záporoznak a vélemények. Aratás, idén nincs oka derülátásra. Végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már három tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
5: felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég egy-két méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
3: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság, erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító aszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termés átlagok meglehetősen alacsonyak, a napraforgónál is, a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-a Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó közös órán következik, észre se vettem, hogy elment már 5 óra, na, de ez az egy még hátra van, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy dübörögjön a best hétvége. Itt lesz velem a Backstreet Boys a Get Down-nal, az óra elsője pedig Ricky Martiné, július 18-a van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózzunk még együtt ebben az órában.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A BSP-s fiúktól hallhattuk a Passportot. A legjobb zenék sorát folytatjuk. Visszarepülünk a 90-es évekbe majd a Backstreet Boys-szal. Ez lesz majd a Get Down. Na meg most is a 90-es éveket veszem elő. Ugyanis a For The Coast érkezik, és az Edo Sunshine, mint hogyha egy funky buliba lennénk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a Waterfall. Szép napot mindenkinek. A mai napon a Frigyesek ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Mindízelt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Nemzetközi Kaviárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen jövök majd az óra végéig. Csak egy rövid szünet, és már is folytatom majd a Daxos-szal. Jön a Barbara Streisand tőlük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtése.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tide is High az Atomic Kittentől. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, érkezik B-Német Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül, és hát az állandó szombati rezidensünk ennek a szakértője, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy ő érkezik majd hozzá, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit egészen éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap ébredünk legközelebb majd közösen itt a Besten, reggel 6 órától. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat az ebédhez, utoljára Biolex dalát indítom, jön a Begivel közös Bababú, most ide a Bestre, viszhal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A DFV-je három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazók keretébe. A világbajnokságon Nagy Enikő, Slap Molnár Anna Mária és Mihók Mandula képviseli majd a DFV-et és Magyarországot. Az U16-os világbajnokságot július 25 és 31 között rendezik meg a horvátországi Zágrábban, ahol a magyar válogatott a világ legjobb korosztályos csapataival mér összetudását. A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület közösségi bejegyzésében kiemelte, hogy nagy büszkeség, hogy három játékosuk is helyet kapott az utazó keretben, írja Duna Online. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Reva termékek, az instant levesek és az instant tésztalevesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
3: Elektronikus ügyintézés akadozhat a rendszer a hétvégén, autós üldözés és lövöldözés Pest vármegyében. Vége az egyensúlynak, Prágában romok maradtak utána.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Vegyük fel a mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha csónakkal, vízibiciklivel vagy száppal távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint ezzel komoly esélyt adunk magunknak, ha ne adj Isten, baj történik. Számos esetben kellett már helyszínelni idén a természetes vizeknél tragédiák után.
5: Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, fog tudni levegőt venni a bajba jutott.
3: csak korlátozottan működik, a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elszabadultak az indulatok Pest vármegyében Valkó és Dány között. Egy 50 éves férfi autójával üldözőbe vett egy 22 éves nőt. Többször rálőtt az előtte haladóra, aztán szándékosan nekiütközött. A másik kocsi utasai innen gyalog menekültek tovább. A férfi ekkor ismét tüzet nyitott gumilövedékes fegyverével, de senkit nem talált el. Arról nem írt a polisz.hu, hogy egy közlekedési konfliktus durvult el, vagy esetleg valami más áll az ügy hátterében. Kezdeményezték a férfi letartóztatását. A nő mivel szemben is eljárás indult, mert kocsiában kábítószergyanús anyagot találtak. Összedőlt az egyik legnagyobb köztéri szobor a Csefővárosban, szerencsére senki sem sérült meg. A 15 méter széles és 6 méter magas absztrakt alkotás betonból készült, és az Egyensúly nevet kapta, amikor felállították. Most több tonnányi törmelék maradt utána, amely részben elzárt egy forgalmas utat. Gyalázatosan rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe. A prágai városvezetés le akarta bontani, de erre már nem jutott ideje. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét és kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. Dél múlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Bénémet Diával. Július 18-a van, ma Frigyeseket köszönhetjük a névnapjuk alkalmából. Én pedig ezen a napon is adom a legjobb zenéket. Kezdésnek már is itt van Kelly Rowland slágere. Szól a Work, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. A nyári utazások előtt a csomagolás mindig komoly logisztikai feladat, különösen ha a strandruhákról van szó. Sokan hajlamosak minimális darabszámmal elindulni, bízva abban, hogy a bikini vagy az úszónadrág a napon gyorsan megszárad, így napokig újra hordható lesz a nyaralás alatt. Bár a helytakarékosság érthető szempont, a higiéniai szabályok elhanyagolása kellemetlen meglepetéseket tartogathat. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a medence vagy a tenger vize eleve tisztítja a textíliát, pedig a fürdőruha anyagában a klór, a só, az izzadság és a különböző szennyeződések is bizony megmaradhatnak. A fürdőruhák különleges szintetikus anyaga kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy szorosan rásimuljon a testre. Ez a zárt és folyamatosan nyírkos környezet azonban kedvező környezetet teremthet egyes kórokozók elszaporodásához. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nem megfelelően tisztított, hosszú ideig nedvesen maradó fürdőruha növelheti bizonyos intim fertőzések kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő higiénia közvetlenül hozzájárulhat a bakteriális vaginózis vagy a kellemetlen gombás megbetegedések megjelenéséhez. A helyzetet tovább rontja egy gyakori szokás, amire rávilágítottak nemrég. A nyaralások alatt a barátnők gyakran cserélgetik egymás között a különböző szetteket. Szakemberek szerint azonban ez higiéniai szempontból kockázatos lehet, mivel ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim zónákkal, a kölcsönadással a különféle kórokozók átadásának esélye drasztikusan megemelkedik. A szakértők szerint a puszta tiszta vizes öblítés távolról sem egyenlő a valódi tisztítással. A fürdőruhákra pontosan ugyanúgy kellene tekinteni, mint a mindennapi fehérneműkre. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben minden egyes használat vagy egyetlen napnyi viselés után alapos mosást igényelnek. Ez a rendszeresség különösen fontos, ha kezeletlen természetes vizekben, például tavakban vagy a tengerben mártózunk meg. A sós tengervízből homok, durvásványanyagok és szerves maradványok tapadnak a szövetre, amelyek gyorsan kellemetlen szagot és elszíneződést okoznak. A tóvízben ugye ott azért található sár és fű szintén foltot hagyhat az anyagban, míg a nyilvános úszodák erősen klórozott vize a rostokat roncsolja, és még öblítés után is jellegzetes szagot áraszt, ráadásul még ha be sem mész a vízbe, a hőség miatti izzadás önmagában is indokolja a napi tisztítást. Úgyhogy amennyiben a nyaralás alatt megoldható az alapos kézi mosás, egy-egy fürdőruha 3-5 alkalommal is újra hordható, de kizárólag akkor, ha a kézviselés között a textília 100%-osan megszáradt, egy kéthetes szabadságra így nagyjából 4-5 darabbal érdemes elindulni, folyamatosan rotálva és tisztítva a készletet. Én pedig bármerre is jársz, kísérlek a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé, Bátaszék térségében aszfaltoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé, a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átereszt javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk azonnal, de előtte jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, én pedig hozom majd Berkes Olivér slágerét is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget.
1: Volt, ami volt, teljes egészében is meghallgatjuk, és érdemes maradni, hiszen itt lesz velünk DJ Sammy is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A DFVE három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei hallják. A DFVE három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. A világbajnokságon Nagy Enikő, Slap Polnár Anna Mária és Mihók Mandula képviseli majd a DFVE-t és Magyarországot. Az U16-os világbajnokságot július 25 és 31 között rendezik meg a horvátországi Zágrábban, ahol a magyar válogatott a világ legjobb korosztályos csapataival mér összetudását. A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület közösségi bejegyzésében kiemelte, hogy nagy büszkeség, hogy három játékosuk is helyet kapott az utazó keretben, írja Duna Online. Újabb fejlesztéssel bővült Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet, a közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült, további részletek a beruházásról a FEOL oldalán. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú. A jelentkezési határidő augusztus 31. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett itt Fejér vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkapocák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébiknek kell jelezni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Megjelent a pályázat, keresik a NAV új elnökét, forró hónap az utak mentén, megkezdődött az őzek nász időszaka, fes egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére, a hónap végéig várják a jelentkezéseket. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás többek között a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program is. A kiírás hangsúlyozza a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Kormány.hu oldalon érhetők el a részletek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak nappal is gyakrabban keresztezik az utakat. Mindez fokozott figyelmet követel az autósoktól, mondta rádiónknak Blyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Hirtelen, szinte a semmiből az út testen teremhetnek. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű.
3: Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, Ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniform is egyaránt. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány, és nyílt közbeszerzési eljárással választják ki a beszállítót. A téli modell első darabjai a jövő decemberben érkezhetnek meg, míg a nyári kivitel úgy fél évvel később. Holnap jön az enyhülést hozó front, e-mail részletek. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rádiózunk együtt ezen a csodás nyári napon, és július 18-a van, csak úgy repül az idő. Na, de hát ilyen zenékkel elhagytuk az egy órát is, és a legnagyobb kedvencekkel folytatjuk. Én Béni Meddia vagyok, ami pedig érkezik hamarosan, az az All For One és az Iceware, de meghallgatjuk a Well Hello slágerét is, jön az Apuved meg, de csak DJ Sammy után.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, az All For One és az I Swear 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 200 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az I Swear itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-oson például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk ezt a szombat délután, hiszen itt a 2 óra, na de megyünk is tovább hamarosan a Noxszal. Jön a Szeretem, és a The Killers is érkezik perceken belül a friss hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A DFVE 3 játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit halljál. A DFVE 3 játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. A világbajnokságon Nagy Enikő, Slap Vonlár Anna Mária és Mihók Mandula képviseli majd a DFVE-t és Magyarországot. Az U16-os világbajnokságot július 25 és 31 között rendezik meg a horvátországi Zágrábban, ahol a magyar válogatott a világ legjobb korosztályos csapataival mér összetudását. A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület közösségi bejegyzésében kiemelte, hogy nagy büszkeség, hogy 3 játékosuk is helyet kapott az utazó keretben, írja Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új

0: szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Csimpánzos programokkal készül ma a Pécsi Állatkert, néhol jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
2: Csimpánzos programokat tartanak a Pécsi Állatkertben. A Parka Magyarországi Jane Goodall intézettel közösen a csimpánzok világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készül. Bárki tesztelheti például, hogy ügyesebb-e, mint egy csimpánz, részt vehet hangyahorgászaton, vagy kipróbálhatja az ugandai csimpánz csörgőket. Az érdeklődők csimpánz csemegét is készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a csimpánz kalandparkban. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Itthon ma többfelé zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jönnek a részletek az időjárásról. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a Best délután velem, Bénében Diával, és mindjárt Rúzsa Magdival jön a széldal, de előtte meghallgatjuk a The Killers felvételét, ami több országban is top 10-es sláger lett. Ez a Human a Best FM-en.
1: Best FM,

99 FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel folytatjuk, és az Other Side-dal, ami 1999-ben jelent meg a Californication albumon. Egy sötétebb hangulatú dalról van szó, ami a függőség, valamint a személyes küzdelmek témáját dolgozza fel, főleg Anthony Kiedis élményei alapján. A basszusgitár és a minimalista hangszerelés adja a jellegzetes hangzását. A klip fekete-fehér szürreális látványvilága ikonikus lett. A szám az egyik legismertebb Red Hot Chili Peppers dal világszerte. Ez már az Other Side, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Bennünket, ez volt az In The Club, és mindjárt 3 óra, vagyis jönnek a friss hírek. A Deja Vu pedig indítja is a következő órát az I Can't Stop-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Halott Pénzslágerét hallgatjuk, ez már az Amikor feladnád a besten.

0: legyen a tét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája. 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült, további részletek a beruházásról a Feol oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

0: hatósága a Reva termékek, az instant levesek és az instant tésztalevesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyre, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell csapadékra számítani. Kora reggel 14 és 22, délután 28 és 34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Úgy bizony, a lényegi információkat át is adtuk a dunaújvárosi hallgatóknak. Mondtam, hogy hétvégén is találkozunk. Este 6-ig miénk a pálya, vagy késő délután 6 óráig itt a 93.1 West FM-en. A mikrofon mögött Nolek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit, hasznos infokat is hozok, nem csak a jó zenéket. Indítja az órát most a Deja Vu
2: 93.1 West FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A nevem Oleg Csongor, szeretettel köszöntök mindenki dunaújvárosi hallgatók, remélem jó páran ünnepelnek ma. Július 18-a van, Milán, Justin, Frigyes, Arnold és Hedvig. Ők a névnaposaink, Isten éltesse azokat, akik ünnepelnek bármilyen okból itt Dunaújvárosban és a környéken. Na nézzük, hogy miről híres a mai nap, 101 éve megjelent Hitler könyve, a Mein Kampf. És 159 évvel ezelőtt kihirdették a pápai tévedhetetlenség dogmáját. Híres emberek, akik ma születtek, 193 éve látott napvilágot Keleti Károly, közgazdász, statisztikus, politikus. 122 éve született Farkas Mihály, kommunista politikus, honvédelmi miniszter, és 90 éve látott napvilágot Lehocki Zsuzsa, Kossuth és Jászai Maridia színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Aki ünnepel ma bármilyen okból dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, a Salt-N-Pepa zenél most és szól a Let's Talk About Sex című felvétel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, aki vezet éppen úton van, remélem a kocsiban a Best FM szól, Dunói Verse autósok, és akad jó pár munkálat a környéken. Például az Újsolti bekötő úton az 52-124-esen végzik a közműépítési munkálatokat, konkrétan a 0-as kilométerről van szó, és változás majd a hónap végén július 31-én az esti órákban várható csak. Aztán aktuális még a csomópontépítési munkálat az 52-esen, már jó ideje egyébként, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főútról van szó, és a 47-es kilométerről. És a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 76-os 77-es kilométernél is számítani kell még utómunkálatok miatt útszűkületre. Akinek egyéb infója van, legyen szó akár rendőri aktivitásról, kérem jelezze 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Zenél most a Besten a Soul to Soul, a sláger pedig a Get Alive.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en ezt a kiegészítő infót azért hozzátesszük minden óra végén és minden óra elején, dunaújvárosi hallgatók, az újakat külön köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor még 2 órán keresztül, és indítja az órát egy jamaikai rapper, nem más, mint Sean Paul, és szól a Get Busy. Shake

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlókat.

0: hallgatóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok és kiépítenék a töltőinfrastruktúrát is. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Holnap sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorozban rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Híreink végén az időjárásról. Ma sokat süt majd a nap, erőteljesebb gomoly felhő képződése a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Ezeken a részeken így záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezek pörögnek, a nagy kedvencek folyamatosan. A nap 24 órájában itt a 93.1 Best FM-en, Dunaújváros és a térség. Hát üdv mindenkinek, remélem, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk így hétvégén is. Még 2 órát lepörgetünk, igen jó hangulatban. A nevem Molek Csongor, Sean Paul zenél nekünk, és szól tőle a Get Wazy.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, Dunai Város és a térség. Maradtam a stúdióban, a tervek szerint ez még így lesz. Enyhe túlzással egészen 6 óráig. A nevem Oleg Csongor, és beszélünk a holnapi időjárásról, hogy jelenleg mit tudunk. Üdvözölhetünk majd egy újabb hidegfrontot, de érdekes, mert komolyabb lehűlést nem nagyon hoz. Annyi, hogy a szélmozgás erősebb lesz majd. Itt a mi tájegységünkön, és gyakrabban takarják majd a napsütést gomoly felhők. A csúcsérték továbbra is ilyen 26-32 fok körül alakul, reggel pedig kapjuk ezt a 20 fokos értéket majd. Csökken a pollen terhelés, a csalánfélék és a gombák pollen koncentrációja már csak közepes tartományban van jelen a levegőben, a többi növény pollen szintje alacsony, és komolyabb tüneteket nem is okoz. Ami nagyon fontos és mindenkire vonatkozik, kedves dunaújvárosi hallgatók, hogy ügyeljenek a folyadékbevitelre, olyan 3-3,5 liter be kell vinni a szervezetbe, inkább vízből vagy ásványvízből felnőtteknél, testfelépítéstől függetlenül. Sophie Alice Baxter énekel most nekünk, az infokat feldolgozzuk a Get Our You című slágerre.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, azért okoz gondot városszerte a parkolás, ezt tudjuk. Akadnak különösen súlyos gócpontok, ilyen pontosabban a Remények szerint ilyen volt a piac környéke, ahol a közelmúltban 40 új helyet alakítottak ki a Kenyérgyári úton. A hétvégén már birtokba is vehetik az autósok a parkolókat. És a kialakításról a helyszínen, vagyis a DVG ZRT Kenyérgyári úti központja melletti területen tájékoztatót tartott Szabó Zsolt, gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester, egyúttal a fejlesztésben érintett 6-os választókerület önkormányzati képviselője, és ahogy mondta, ennek a városrésznek az egyik legkomolyabb parkolási kihívással küzdő rész

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en üdvözlöm a hallgatókat így szombat késő délután, aki új nálunk, őket is szeretettel köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor még a következő 60 percben, és mutatom, mivel indul az óra. Énekel a kolumbiai hölgy Shakira, a dal pedig a Loca.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jórészt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket a Huren Öko

0: A Pszichológiai Kutatóközpont a Moszkitjún mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorozban rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint egy mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülőkolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Híreink végén az időjárásról. Ma sokat süt majd a nap, erőteljesebb gomoly felhő képződése a nyugati-délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Ezeken a részeken így záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb fejlesztéssel bővült a Dunaújváros közlekedési infrastruktúrája, 40 új parkoló készült el a piac közelében, hogy könnyebbé tegye a parkolást a vásárlók és a környéken élők számára. A beruházásnak köszönhetően egy korábban rendezetlen terület újult meg, amely már ezen a hétvégén is fogadja az autósokat. Az új parkoló a Kenyérgyári úton a DVG ZRT telephelye mellett kapott helyet. A közel 6 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként összesen 40 új parkolóhely létesült. További részletek a beruházásról a FEOL oldalán. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva termékek, az instant levesek és az instant tészta levesek esetében, így Dunaújvárosban is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 93.1 Best FM-en együtt garantáljuk még egy órán keresztül a zenei változatosságot hazai és külföldi slágerekkel, és továbbra is fókuszban a 90-es évek és a 2000-es évek. Remélem, hogy lazulnak a legtöbben, vagy esetleg tervezik az esti bulit, úgyhogy alapozunk még együtt. A mikrofon mögött Volek Csongor, énekel Shakira, ez a Loka.
1: 93.1 Best FM. A

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en elég nagy a forgalom, így késő délután is a környékünkön, így hétvégén, kedves dunaújvárosi autósok. Jó utat kívánok! A Solti bekötő úton, az 52-125-ösön a 0-as és a 3-as kilométer között útszűkületre még mindig készülni kell, és ugrunk egy picit messzebb, az 52-11-esre, Lajos Mizsekun-Szent Miklós összekötő úton a 11-es és a 25-ös kilométer között félpályás lezárás is lassíthatja a közlekedést. Balesetmentes kilométereket még egyszer jelezhetik, ha van egyéb infó utakkal kapcsolatban főleg. 30-as 74-74-777, ez a telefonszámunk. Poprokkozunk, rokkozunk egyet a Nickelback-kel, és szól tőlük a Photograph.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kék hírek, kedves dunaújvárosi hallgatók, volt egy elég komoly akció, a Sárbogárdi rendőrkapitányság, a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának és a megtalálományának, valamint a Fejérvár megyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási főosztályának és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai július 14-én összehangolt akciót tartottak. A cél pedig az volt, hogy a környezetkárosító tevékenységeket felderítsék, valamint a körözött személyeket elfogják. 5 esetben indítottak eljárást illegális hulladékgazdálkodással, hulladékégetéssel, hulladékelásással, illetve egyéb környezetkárosító tevékenységgel összefüggésben. A rendőrök 3 főt állítottak elő, egyiküket rablás, másikukat lopás miatt körözték, még a harmadik férfit szexuális kényszerítés miatt jogerősen kiszabott 6 év szabadságvesztés letöltése érdekében fogták el. A beszámolót a police.hu weboldalon ettől részletesebben megtalálják videós tartalommal. A belga DJ következik most, Denzel, és szól a Pump It Up!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan szombatra is, kedves Dunai Városi hallgatók. A Flip the Script örök slágere következik, együtt még meghallgatjuk a Throw Your Hands in the Air című felvételt. Köszi szépen a figyelmet az előző három felvonásra mindenféleképpen. Remélem, hogy jól alakult a helyzet a hallgatóknál, jól érezték magukat. Holnap vasárnap pedig délután 3-tól ismét miénk a pálya. Molek Csongort hallották, maradjanak a Besten. Hello! Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bővült a Dunaújváros közlekedés.

0: Összesen 40 új parkolóhely létesült, további részletek a beruházásról a FEOL oldalán. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati a szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell csapadékra számítani. Kora reggel 14 és 22, délután 28 és 34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Keresik az adóhivatal új elnökét, Washington is szenved a kanadai erdőtüzek füstjétől. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben. A Hungaromet előrejelzése szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell 7,1 és 7,3 közötti értékekre számítani. A szakemberek kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Ha lehet, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne napozzon. Használjon fényvédőt, hordjon kalapot, sapkát, vállat takaró ruhát. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunk van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, elején

0: főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor hatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Facebook Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 0625 55 155.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: kerül. Ez a Night Shift Vibe Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Best-en. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A DFVE három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit halljál. A DFVE három játékosa is bekerült a magyar U16-os leány vízilabda válogatott utazó keretébe. A világbajnokságon Nagy Enikő, Slap Molnár Anna Mária és Mihók Mandula képviseli majd a DFVE-t és Magyarországot. Az U16-os világbajnokságot július 25 és 31 között rendezik meg a horvátországi Zágrábban, ahol a magyar válogatott a világ legjobb korosztályos csapataival mér összetudását. A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület közösségi bejegyzésében kiemelte, hogy nagy büszkeség, hogy három játékosuk is helyet kapott az utazó keretben, írja Duna Online. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy továbbra is várják a jelentkezőket a szeptemberben induló ingyenes felnőtt képzéseikre. Az intézmény azoknak kínál lehetőséget, akik új szakmát szeretnének szerezni, pályát módosítanának, vagy olyan végzettséget szereznének, amely munkaerőpiacon is jól hasznosítható. A választható képzések között szerepel a másfél éves cukrász és szakácsképzés, valamint az egyéves kereskedelmi értékesítő szakma. Azok számára, akik érettségivel rendelkeznek, logisztikai technikus képzés is indul, amely szintén másfél éves időtartamú, a jelentkezési határidő augusztus 31. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőr Főkapitánysága police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a dunaújvárosiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig személyes, illetve bankkártyaadatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Olykor megélénkül az északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Először végeztek el teljes egészében robotok egy műtétet. Felhőket, esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a Honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat.

0: Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
1: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
0: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, észak-keleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Te tényleg annyit dolgoztál, hogy megkérdezted most tőlem, hogy az angolok benn vannak-e döntőben?
5: Mivel nem követtem, így igen.
4: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy nézed a mai bronz meccset, ahol egyébként ott vannak az angolok, mert kérdésedre válasz, nem jutottak a döntőbe.
5: Ej.
4: Verték, ja, majdnem mást mondtam. Az argentinok.
5: Elfenekelték őket.
4: Így elnáspángolták őket. Úgyhogy ma Anglia, Franciaország bronzmeccs, holnap meg Argentina, Spanyolország döntő.
5: Nem tudom, azt tudom, hogy egy nagyon nagy vásznon fogom holnap nézni ezt, egy nagyobb társaságban.
4: A döntőt?
5: Igen. Nem fogom nézni, de ott fog menni mögöttem.
4: Jó van. Akkor meg ne is kérdezek, hogy szurkolsz-e valakinek. Hát azt sem tudod, hogy ki van a döntő.
5: Így van.
4: Jó van, Slimfit elemez játszok mögött, hip-hop és R&B a menü még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Besten.
5: Hello.
3: Ez a

0: minden nem változott, de te meg most mondod, hogy ennyit fogsz izé dolgozni mostanában, hát nem hiszem el, te superstar DJ.
1: Bár úgy lenne, de igen. Mi a helyzet a Pitbull-a?
0: Várok, és az utolsó pillanatban lecsapok egy gazdaságos jegyre.
1: Figyelj, azért lesz, vagy van egyébként?
0: Van.
1: Mert azért talán ugye beszéltük, hogy ugye számomra is meglepő módon, hogy ez a Puskás ez sold out, és ugye ezért jön majd vissza októberben az MVM-tomba, hogy mennyire dobálják fel.
0: Csomó, nagyon sok van. Szerintem nem akarok hozni, de 200 biztos van fent.
1: Jó, hát az relatív, az egy 60 ezres stadionból 200 az persze az nem sok, de abból mondjuk azért lehet válogatni.
0: Így van.
1: Jó, van, mindegy, mi a Millerrel ott leszünk, megkeres meg minket.
0: Jól van, majd hívlak.

0: Slim Fit.
1: Korábbi okfejtésünkkel kapcsolatban úgy néz ki, hogy neked meg a hangyának lesz igaza.
2: Azaz?
1: Ugye, beszéltünk ugye, hogy Pussycat Dolls, hogy Amerikában kuka a turné,
2: igen.
1: Cserébe jön Európába, és hogy hozza magával a Lil Kim-et, ugye, aki előbb jött a Krisztina Aguilera, és ugye én föltettem ezt a kérdést, tényleg csak ilyen nem kötözködésben érdeklődő jelleg, hogy szerintetek akkor ezt, hogyha Amerikában megbukott, akkor itt való, az Európában akkor mi lesz? Figyelj, már 3 vagy 4 helyen sold out.
2: Ennyi.
1: Nem tudom, ezek mekkora stadionok vagy csarnokok, de úgy néz ki, hogy igen, hogy akkor, hogy ők mégis akkor még így tudnak embereket. Igen,
2: így van. Hát meg amúgy a 30 pluszos korosztály, tehát hogy ugye azokat tudják megcélozni, mert ugye nem a 20 évesek fognak egy Pussycat Dolls koncertre elmenni.
1: Hát persze, meg hát lehet, hogy ezek már se tudják, hogy ki ez a Pussycat Dolls, talán még a Nicole Scherzinger egy szólóban mond nekik valamit, de...
2: De amúgy vicces, mert most valamelyik nap zenéltem egy helyen, és egy ilyen nagyon fiatal kislány szeretett volna Pussycat Dolls Doncsa című dalát hallgatni. És amúgy ide felfűzve, most az R. Kelly-e klubbiznak a Trumpnál.
1: Láttam. Igen.
2: Úgyhogy ki tudja még, mi lesz itt.
1: És mindenki, ebben nagyon bízik mindenki. Hát a Prez Michel ugyanebben bízik, hogy majd akkor ő egy picikét, ha jól tudom, a PDD is engedte, még el pedig hát igazából ő úszta meg a legkevesebben 4,5 évvel. Ugye az R. Kelly 31,
2: igen.
1: A Prez Michel meg 14.
2: Na jó, de ő ott az teljesen más jellegű bűncselekményt követett el.
1: Nyilván, de mindenki arra megy, hogy nem lehetne egy kicsit lefaragni belőle, főnök. Igen, láttam, igen, hogy ja, ő próbálkozik. Annyira nem olvastam utána, hogy...
2: De én is csak a szalagcímet láttam.
1: Ja, hogy mire való hivatkozással gondolja, neki jár ez a... Mert én mondjuk lehet, hogy még egy 31-et azért így rá dobnék az öreg Kelly.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor végezetül www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per Day és Linfit Hun.
3: Így, és hát egy búcsúzásra a Szoszika Love Song is beesett, hát ez egy gyönyörű szép lezárás ennek adnom. Persze, nagyon szépen köszönjük, Szabikám. Jövő szombat, akkor ugyanígy itt várjuk.
2: Köszönöm. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Aláírja Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást, most kell igazán figyelni a szőlőkabócára. Hidegfront közeleg, esőt is hozhat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírja a 17. alaptörvény módosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelki ismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik. Az új szabályok szerint egyebek mellett legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre.

0: Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
1: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
0: Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a száját és az orrot pedig narancsszín csík veszi körül. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy mindenki jól van, remélem, hogy kihasználtátok, hogy egy csodás napunk volt, most meg nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nio kezd, ez a Because of You.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, és hogyha már ilyen jó időnk van, ilyen tökéletes hétvégénk van, akkor arról mindenféleképpen kell beszélni, hogy nagyon sokan indulnak útnak, főleg a Balaton felé, és hát az M7-es ilyenkor eléggé beszokott dugulni. Úgyhogy ha mentek, akkor mindenféleképpen vigyázzatok, nézzétek meg az útvonaltervezőket, és legyetek felkészülve elegendő üzemanyaggal, folyadékkal, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz persze a legjobb zenékkel, amit a Best FM-en mindig megtaláltok. Most például PM Down jön, ez a Set Adrift on a Memory Bliss.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Oh.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha holnap esetleg valami vízpartra szeretnétek menni, akkor most hozok egy kis segítséget, hogy hol mire kell számítani. A Balaton átlagban 25 fokos, a Velencei tó 26 fokos, a Tisza tó szintén 26 fokos, a Fertő tó pedig 25 fokos, úgyhogy attól nem kell félni, hogy ilyen nagyon-nagyon pár centiméteres hidegek lennének a nagy vizeink. Irány a partra és irány jól érezni magunkat. Én meg hozom hozzá a legjobb zenéket, James Blunt, Bonfire Heart, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan csaj csapat, akik nem csak a hangjukkal, de a kinézetelükkel is általában megfogták az emberek szemét, főleg mondjuk a férfiakét. Viszont a következő dalnak a címe, hát a szó szerint a mostanában legtöbbet elhangzott mondat vagy szó. Ez a hás-hás, hiszen szúnyogból van elég. Na mindegy, puszi kedd dolsz, hás-hás, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Aláírta az alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás, az államfő megbízatása hétfőn megszűnik. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Súlyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, akkortól ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az

0: és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őszbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedés. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
0: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem, hogy készen vagytok még 3 órányi nagyon komoly és nagyon finom zenei összeállításra. Kérem szépen, ezt az órát most Fergie kezdi, ez a Big Girls Don't Cry.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sokaknak ez nagyon jó hír, néhány embernek pedig nagyon rossz, hogy holnap este véget ér a 2026-os futball világbajnokság, és lehet ezt vagy azt mondani, egy a lényeg, hogy az én összes női ismerősem azt mondja, hogy hála az égnek, hogy már vége van, mert visszakapja a férjét, és kicsit az én feleségem is így van vele. Nincs mit tenni, az emberek, és főleg a férfiak szeretik a sportot, szeretik a futballt, plusz VB csak 4 évente van, és ennyi. Olive, you're not alone. Ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Sean Paul és tőle a Temperature. Az a dal, amely az első olyan száma volt, amelyből több mint 1 millió digitális példányt adtak el az Egyesült Államokban. Plusz a biztonság kedvéért 2006-ban hetekig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistát. Úgyhogy elég jól sikerült, mondjuk nem csoda, hiszen a hőfoka is elég magasan ég. Én pedig hátradőlök és indítom is!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, és remélem, hogy élvezitek az estét. Főleg úgy, hogy olyan dalok jönnek át, amiket szó szerint imádnak az emberek. Most például Justin Timberlake érkezik, és a Can't Stop the Feeling egy olyan dal, ami nemrég átlépte a YouTube-on az 1 milliárdos megtekintést. Azt a turó Rudit, abból azért szépen kaszálhat Justin. Na mindegy is, hallgassuk meg, én azt mondom.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Én azt javaslom, hogy így kevéset 10 óra előtt most egy picit vegyünk vissza, és kicsit lazuljunk, és ehhez hozok egy tökéletes dalt, ami nem más, mint Warren G. és a Regulate.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, kiderült, milyen arcvonásokat találunk vonzónak a másikban. Felhőket, néhol esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élősertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel.

0: pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arc szerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Focis nyelven szólva az első félidőnek vége, viszont itt van a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva, már indul is. Robbie Williams kezd nálunk, ez az Angel.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Emília névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfredokat, az Ambrózokat, az Arankákat, az Auréliákat, az Emiliket, az Eperkéket, a Goldikat, a Rubinokat, a Rubinákat, ojjajjaj, mennyi név van, a felét nem is használjuk itt Magyarországon. Egy a lényeg, hogyha hallottad valami családtag vagy ismerős nevét, akkor holnap reggel köszönsd fel, és ennyi. Negrokán érkezik nálunk, az a Cada Vez.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed óra.

0: that's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to
2: love. Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs lazálás. Egy olyan dal érkezik nálunk, ami szó szerint megrengette nagyon sokáig az emberek, na meg a szórakozó helyek ablakait. Hogy miről van szó? Hát persze, hogy a House of Glass és Giorgio Giordano közeséről, ez a Disco Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki megtalálta azt a piaci részt, hogy nem csak a dalokból, hanem a csengő hangokból is meg lehet gazdagodni. Azután Akon csak úgy csinál dalt, hogy legalább 4-5 rész ki lehetett vágni ilyen 20 másodperces etapokra, és azt külön-külön lehetett értékesíteni. Így született meg annó a Locked Up is, ami most indul

Ezt a FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sok ember úgy van vele, hogy én soha nem fogok magamnak párt találni, és hogy valahogy nem működnek nálam a párkapcsolatok. Valahogy Jennifer Lopez is így van. Na de nem olyan a folytatásban, hanem Latricia McNeil, aki a Someone Loves You Honey című dallal azoknak üzent, akik állandóan bajban vannak a párkapcsolatokkal. Higgyétek el, hogy van egy ember a világon, aki titeket nagyon szeretni fog. És pont, ennyi. Indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a helyzet, hogy indul a szombati nap utolsó órája, nem sokára már vasárnap van. Ennek van, aki örül, van, aki nem. Én például el vagyok vele. Egy viszont biztos, hogy Jolanda Bikú kezdi ezt az órát, ez a Venus Peak Americano.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi nap folyamán. Na kérem, 23 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, azt szerintem teljesen jó, viszont tessék nagyon vigyázni, hiszen közepesen felhős lesz az égbolt, és egy elég erős hidegfront érkezik, ami mondjuk záporokat, zivatarokat is hozhat, de azért ez ne szegje kedveteket, azért menjetek pihenni a partra, mert 32 fok, azért mégiscsak 32 fok, és ennyi. Nálunk pedig Madonna jön a folytatásban, ez a Vogue.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy ékes példája annak, hogy mennyire, de mennyire működött anno ez az emo korszak, így a 2000-es évek közepe tájékán, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, egyre és egyre csak jelentek meg az ilyen előadók, és ilyen volt például a The Rasmus is, tőlük pedig érkezik most az In The Shadows.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary néven megtalálható. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne mindenféleképpen lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, a folytatásban pedig érkezik nagyon komoly két csaj, kérem szépen Eve és Gwen Stefani, tőlük pedig a Let Me Blow Your Mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és tudjátok, holnap este újra várlak titeket este 8 után. Addig is mindenkinek minden jót, most egy csodás éjszakát, jó pihenést, vagy éppen jó szórakozást, teljesen mindegy. Na meg vasárnapra egy csodás napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap is ez leszek, viszont addig ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rocker.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.